Utolsó vasárnap, kedvesem gyere, hap is lesz koporsó, ravatol gyász lehet. Akkor is virág vár, virág és koporsó. Virágos fákon útam utolsó. Nyitva lesz szemem,